tették. Kusodat. Chai khane banane wala. Chai koi bhi duty wala.